Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péterrel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdańskban zárult. A miniszterelnök találkozott Lech Wałęsa volt államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd kollégája Donald Tusk társaságában sétált végig Gdańsk belvárosában. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. Ennek értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és rögzíti azt is, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből, hogy minden állami szervnek kötelessége az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint az érintett édesanyák SZIA mentessége. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígéri. Október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat. A Boeing Dreamliner típusú gépekkel hetente összesen 3200-an repülhetnek az útvonalon. A menetidő csaknem 9 óra. A légitársaság 2018-ban indította el az első Budapest-Philadelphia járatát, ami 2 év múlva a koronavírus járvány miatt megszűnt. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. Ma is napos, gomoly felhős időre készülhetünk, csak helyenként, főleg a középső ország részben lehet elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz-t hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz reggel. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: You know it?

0: Jazznapló. Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazzalbumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hírek a Szakcsi Rádióban.
9: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalásuk után a lengyel kollégája Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. Két ciklusban, azaz 8 évben maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő dátumnak, így Orbán Viktorra is vonatkozik. Az indítvány emellett megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. Több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza frakció. A jövőben külön országgyűlési bizottság vizsgálná a gyermekvédelem hiányosságait, a kegyelmi ügyet, az elmúlt évtizedek privatizációit és a közvagyon elvesztését, valamint a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási rendszer körüli szabálytalanságokat. A honvédelem napja miatt zárva tartanak ma a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket holnap már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért lett a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A dráma és a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, és azzal véget ér a tavaszi írásbeli vizsgaidőszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját. A program nagykövete ezúttal Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes programkínálat 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején. Mától jövő vasárnapig a Szegedi Borfesztivál, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény. Az utasok így egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időintervallumban. Az időjárásról. Ma is napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. A pontos idő 9:04.
8: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

sose fogod, kinek a jobb keze bal, jót sose hal, él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekeré, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénzt azt te sose keres.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

when my wings

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon szeretném időről időre a közönséget bevonni a koncertbe, a zenébe, és ne arra gondoljon is senki, hogy énekelni kell, főleg ne arra, hogy tisztán, hanem lesz ebben dobolás, lesz ebben kiáltás, sóhajtás, vagy a tenyerünket összedörzsöljük, így adunk hangot közösen. Természetesen, hogyha valaki nyitott, akkor énekelni is lehet majd egy ponton, de leginkább azzal szeretnék kísérletezni, hogy egy több száz fős tömeg, amikor összegyűl egy ilyen teremben, akkor hogyan tud akusztikailag hozzáadni a színpadon megszülető dalokhoz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit. A mai műsor szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. Ezúttal is összeszedtük, hogy milyen eseményekre érdemes odafigyelni a hét elkövetkezendő napjain, a hétvégén és a jövő hét elején. Az első két azonos napon tartott saját szervezésű koncertünkről hallhatnak bővebben a műsor elején, a fellépő formációk vezetőivel Weisz Gábor készített interjút.
8: A Klasszikus és Jazz című sorozatunk folytatódik május 22-én, 19 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. Az első koncerten a Vibraton Quartet fog fellépni, melynek vezetője Olá Dezső, zongorista, zeneszerző. Dezsővel beszélgetünk erről a koncertről. Viszonylag régen jelent meg a Vibratonnal új anyag, azért lesznek újdonságok ezen a koncerten?
9: Mindenféleképpen lesz egy újdonság, a MÜPA zeneszerző versenyén az egyik díjazott művemet sem lemezre nem rögzítettük még, és ezen kívül az aktuális akkori Liszt fesztiválon kívül még nem igazán játszottuk nyilvánosan, úgyhogy most nagyon örülünk neki, hogy a közönségnek eljátszhatjuk ezt a művet, és még rögzítésre is kerülnek, a címe Lost Dreams.
8: A Vibraton Quartet korábbi felvételeiből hallhat majd a közönség, vagy pedig akár a te saját szerzeményeidet, amit annak idején nem a Vibraton Quartetnek írtál?
9: Lesz egy válogatás olyan szerzeményekből, ez egy sorozat, amit trióval rögzítettünk lemezre, de kvartetben nagyon szeretjük játszani. Ez az Olá Dezső Trió Intermezzo című anyaga. Ebből fogunk játszani egy rövidebb válogatást, a 7 tételből szerintem 4 vagy 5 fog beleférni. Lesz egy klasszikus zenei feldolgozás Bartók Béla parasztdaljai közül, és az imént említett díjnyertes pályamű, ez a Lost Dreams nevű kompozíció is meg fog szólalni.
8: Ennek a kvártetnek az az érdekesség, ami a nevéből is adódik, hogy vibrafon is hallható, és a Stanislaw Richard kezeli. Mióta tart a kapcsolatotok? Hogyan jöttél rá, hogy milyen jó és különleges hangszint ad ez a hangszer a szerzeményeidnek?
9: Nagyon régóta gondolkodtunk Lakatos Andrissal és Olá Petivel azon, hogy mi lehetne ennek a trió családnak a természetes bővülése. Nagyon sokáig gondolkoztunk gitár, szaxofon, másféle hangszerekben, és aztán én igazából szinte 18-19 éves korom óta ismerem a Ricsit. Valahogy úgy összefújt bennünket az élet. Ő annak idején valamilyen próbára jöhetett állna jazz tanszakra, amikor találkoztam vele, tehát onnantól kezdve volt egy ilyen kapcsolatunk, és egyszer csak ráébredtem arra, hogy tulajdonképpen engem ez a fajta kísérletezés nagyon érdekelne, és hát ugye a Ricsi gyönyörűen tud játszani négyverővel, tehát két akkord, egy teljesen másfajta szín, és hát ugye a Lakatos Pecek Andris és Olá Peti mellé fogalmazok így, egy méltó harmadik ember került így a zenekarba, hiszen a Ricsi egy európai színvonalú, sőt, hanem világszínvonalú jazzjátékos. Én pedig nagyon boldog vagyok, hogy mindig olyan emberekkel vehetem körül magamat, akik mellett tudok fejlődni.
8: És legközelebb hol hallhat téged? Azt hiszem így kell fogalmaznom, mert nem feltétlenül a Vibraton Quartettel, hanem esetleg a trióddal, hol hallhat legközelebb a közönség?
9: következő koncertállomás, ahol velem lehet találkozni, és a Vibraton Quartet ritmus szekciójával, mivel most jelenleg még a Vibraton Quartet koncertjei szervezés alatt vannak, ez egy május 27-i koncert lesz a Napházban, ami a Romanoker szervezéséből jöhet létre, ahol egy állandó képzőművészeti tárlat lesz látható a nagy közönség számára. 6 órakor lesz a tárlat megnyitója, és olyan 6:30-7 körül fog elkezdődni a mi koncertünk, amivel megnyitjuk ezt a tárlatvezetést és ezt a képzőművészeti kiállítást. Egy nagyon régi anyagunkból fogunk játszani, a Reflections-ből, ami Bartók Béla 6 román népi táncain alapul. Úgyhogy akinek van kedve, várjuk nagy szeretettel majd május 27-én a Napházban Olá Dezső Trio Bartók Reflections.
8: És most azért a 22-i klasszikus és jazz koncert kapcsán kérdezlek, hogy a Vibraton Quartettel hallgassunk meg egy számot, amivel felkeltjük a közönség érdeklődését, hogy ide is jöjjenek el.
9: Én úgy emlékszem, hogy volt egy közös felvételünk, ahol az Anima Musicae játszik együtt az Olá Dezső Vibraton Quartettel, és ebből a koncertből szeretnék ajánlani egy kompozíciót. Rád bízom, hogy melyiket választod. Úgy emlékszem, hogy ennek a zenei rendezője azon a napon Bárány Gusztáv volt.

0: 22-én pénteken a második koncerten a klasszikus és jazzben 20:00-20:15 tájékán a Bágyi Balázs New Quartet fog játszani. A formáció vezetőjét, Bágyi Balázst ezúttal is Weisz Gábor kérdezte.
1: Balázs, milyen anyaggal készültök, mit fogtok játszani?
2: A tavaly össze megjelent Encore című lemezanyagunkat fogjuk játszani, ez a TomTom Records gondozásában jelent meg, és ha jól tudom, akkor 6 számot tartalmaz, úgyhogy ez a lemez még élőben nem rögzült a Magyar Rádió számára, úgyhogy ezt gondoltuk.
1: Tulajdonképpen az utóbbi években minden évben kijöttél egy-egy albummal, ez konkrétan milyen témájú számokat tartalmaz?
2: Elég vegyes, ami a kompozíció karakterét illeti, és a címe is onnan jött, hogy előtte 23-ban jelent meg a Decade című album, amikor a zenekar 10 éves fennállását ünnepeltük, és akkor azt egy elég sikeres anyagnak éreztem, most sokat is játszottuk a 24-es évbe, mondhatnám, hogy világkörüli útra indult, Kínától Mexikóig, Tallinnon át Erdélyig mindenhol szerepelt az az anyag, és akkor egy benne akartam maradni ebben az ihletett atmoszférában, és akkor ennek a ráadását megírtam, de hát tényleg különböző, tehát vannak rajta bossanova jellegű lüktetésű darabok, van páratlan, vannak baladisztikus, kicsit tüzesebb, kicsit modernebb, nyakatekertebb téma, szép téma is, mondjuk az epilógusra gondolok. És igen, nagyjából minden évben jelentkezünk egy lemezanyaggal, így tervezem az idénre is.
1: És mit tervezel idénre? Gondolom már a fejedben van, hogy megírtad nagyjából a számokat.
2: Sőt, igen, hogy nem csak a fejemben van, hanem már ez így papíron is létezik. Diversity címmel fogunk kijönni egy anyaggal, majd szintén az ősszel, szintén a TomTom Records gondozásában.
1: És mitől lesz klasszikus ez a koncert? Tehát, hogy emlékszem, hogy például Szátit dolgoztál fel néhány éve, hogy esetleg abból játszotok ismét?
2: Na igen, azt gondoltam, hogy az Encore-nak az anyag az kb. 45 perc, úgyhogy még körülbelül egy vagy két kompozícióra marad idő ezen a koncerten, és akkor visszanyúlnák a Száti anyaghoz, és akkor onnan a legsikeresebb a Gymnopédi meg a Gnossien sorozatoknak egy-egy tételét játszanánk el.
1: Légy szíves, a tagokat még említsd, hogy kivel játszol ezen a koncerten.
2: Hát a Bágyi Balázs New Quartet állandó felállása fog játszani, Szoszola Katos Sándor altszaxofonon, Olá Dezső zongorán, Olá Péter nagybőgön.
1: És ezután hol hallhat majd titeket a közönség?
2: Ha valaki esetleg nem tud eljönni most 22-én a Doknányi Zenei Központba, akkor 30-án is meg tudja hallgatni a zenekart a Református Zenei Fesztiválon, a Bakács téren 14:30-kor.
1: Most a közönség figyelmét keltsük fel egy számmal, én úgy gondolom, hogy az Encore lemezről. Mit hallgassunk most?
2: Szerintem a Turkish Flames-t hallgassuk meg, az egy elég főbemászó és elég dinamikus téma.

0: Nem csak egy a Margit szigeti szabadtéri színházban látogatható programsorozatról, hanem a közeljövő több eseményéről és sok egyébről is szó esik a folytatásban. Újfent Weisz Gábor interjúja következik.
1: Gajer Ferenc jazz nagybőgő művészt, a Magyar Jazz Szövetség elnökét köszöntöm, és most én úgy gondolom, hogy elsősorban a Jazz Szövetség ügyeiről és eseményeiről beszélgessünk, aminek a legfontosabbja most lesz nem sokára. Május 22-től 25-ig 4 napos lesz idén a csodálatos Magyar Jazz koncert, sorozat, akkor mondhatom így?
2: Igen.
1: Hát kérdezlek, hogy most hogy ilyen sok nap lett, mert azért eddig nem volt 4 napos.
2: Ott kezdeném, ugye, mert most az életem ebben a pár éves szakaszában összekapcsolódik a Magyar Jazz Szövetséghez, hogy február végén újra választottak, és el is vállaltam a 2 éves elnökséget, és mostanra pedig már összeállt az egész éves programunk, amely egy főzászlós hajója a Margit-szigeten megrendezendő csodálatos magyar jazz, borés jazz, tehát itt keverednek a gondolatok. Az a lényeg, hogy 4 napon keresztül fantasztikus előadók, külföldiek, magyarok lépnek fel, magyar zenekarok körülbelül egy ilyen 15-16, személyenként, tehát muzsikusként 80-an körülbelül. Pénteken nyitjuk, ez 22-e, és egy világsztárral, Kurt Elinggel, akit egy magyar big band fog kísérni, és nem is akármilyen, egy all-stars big band, amit a Csapó Krisztián organizált, összeszedte össze. Nagyon várjuk ezt a koncertet. A másik napon a nagy színpadon lesz a Biondi koncert, tehát ő ilyen pop, jazz, azt mondják, hogy ő a olasz Very White, vagy na mindegy, ezt valahol olvastam. Ő a nagy színpadon lesz, ő talán nem is kapcsolódik ehhez az egész sorozathoz, de végül is időrendben oda beleilleszthető. Azon a napon, amikor a Biondi koncert lesz, délután lesznek kisebb formációk, Rafael Mário trió, az Egri János Junior trió, és aztán a Olá Dezsőnek ez a vibraton kvartettje, ez lesz szombaton. Vasárnap lesz egy nagyszabású, délután 2-től éjfélig mindenféle fajta jazz, Harper Quintet, Budapest Ragtime Band, Fusion Circus, a László Attila zenekara, a végét pedig úgy zárjuk, hogy lesz az Easy Jazz Band táncosokkal, ilyen swing táncos. Tehát egy ilyen örömünnepszerűség, és levezetésképpen pedig hétfőn még délután lesz 3 formáció. A Völgyben lesz egy udvarunk, visszakanyarodva a Magyar Jazz Szövetségre, ez július végétől augusztus 2-ig, 10 napon keresztül körülbelül 100 musikus léptetünk föl, lesz a Magyar Jazz Szövetségnek egy saját udvara. Augusztus végén pedig a Zeneházában egy Magyar Jazz Napja nevezetű rendezvény, ott is az udvarra kivittük a szervezőkkel egyeztetve. Ő lesz a Gájer Bálint, lesz a Hodek Trio, debreceni Dixieland zenekar, hogy mindenféle fajta muzsika megszólaljon. Ez elvünk is a mostani elnökségi tagoknak, nekem is egy kicsit. Csináljuk a podcastjainkat, 4-et már fel is vettük, ezt a Szakcsi Rádió át szokta venni. Versenyeink lesznek, lesz 3 verseny, a Kőszeg Imre dobverseny, a Részfúvós verseny, talán Tomsi Csudovra emlékezünk, ezt még majd nem döntöttük el, és kooperálva az Artisiusszal lesz egy jazzdal szerzőversenyük. És hát most nagy a nyüzsgés, ne az a mozgás mostanság, és sok megkeresés jön, hogy képviseljük közösen a magyar jazz, vagy a magyar kultúrát, vagy a magyar zenét, ahogy tetszik. Van dolgunk.
1: Szerencsére. Még pont egy kicsit visszatérnék erre a 4 napra, ahogy soroltad a fellépőket. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy alapelvetek az, hogy egyrészt a jazznek szinte minden műfaját bemutassátok egy ilyen 4 napban, másrészt pedig, hogy több fiatalt is bemutassátok.
2: Igen, hát például vasárnap a Tatszett Showkész zenekar, a Majsai Rolandék, azt hiszem ő a zenekarvezető, akkor a Cumo Árpádnak az új zenekara, a Horror nevű Horror Monkeys. Az Easy Jazzben sem korombeliek, tehát fiatalok, a Harper már korombeli, Rafael Mário trió. Igen, ez szándék. Említetted azt, hogy mindenféle fajta műfaj, ugye a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band és egy hagyományos, tradicionál jazz, és a Tóth Ildikó, Skylike, ő azért egy kicsit másfajta zenét játszik, de ő is szívesen jön és felléptetjük. Nagyon és még ha megengeded, a terveinkről szeretnék most a Jazz Szövetségről beszélni, szeretnénk majd kijutni jövőre megint a Jazz Ahead-re, mert ez a nemzetközi képviselete a magyar jazznek, és nem csak a magyar jazznek, hanem ez egy országimázs is. Mi tavaly voltunk, és hát fantasztikus. Összes európai ország ott van, és van, aki bóthoz, van, aki egy kis kolbász, a jazz mellett.

Május 26-án kedden fél héttől és este 9 órától a BMC Opus Jazz Clubban különleges koncert lesz, a címe Miles Davis 100. Fekete

0: Kovács Kornéllal a sorozat ezelőtti epizódjairól már beszéltünk, az volt a Miles Ahead és a Porgy és Bess, ugye Miles Davis és Gil Evans közös lemezei kapcsán hívtalak föl téged, és most a Sketches of Spain-re kerül sor. Innentől kezdve ugye fogsz beszélni, biztos vagyok benne, hangszerelésről, a meghívott művészről, közreműködőről, de azért megkérdezem, mert tudom, hogy Miles Davis a szíved csücske, és a 100. évforduló az pont a koncertek napjára esik. Ezt így választottátok?
1: Hát nem a gombhoz választottuk a kabátot, hanem azt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos esemény. Szerintem a jazz történetének az egyik legfontosabb alakjáról beszélgetünk. Nagyon sok, nagyon innovatív, nagyon fontos mérföldköve volt ennek a műfajnak, ahogy eljutott odáig, ahol most tart. De a Miles Davis az nagyon-nagyon sokáig volt, és különböző pontokon több alkalommal is meghatározója ennek a fajta változásnak, amin keresztül ment ez a műfaj. És előadóként, zenekarvezetőként, komponistaként, producerként, tehát nagyon-nagyon sokféle aspektusból nézve az ő élete az elképesztő lenyomatokat hagyott a műfajon. És valóban 1926. május 26-án látott napvilágot, és innen választottuk ki ezt az időpontot, és kértük az Opus Jazz Clubot, hogy ezen a napon mi játszhassunk. És a következő ötlet pedig az volt, hogy ha Miles Davis jelentősége tényleg ekkora, akkor mi lenne, hogy egy egész sorozatot szentelnénk az ő bemutatására, vagyis legalábbis annak a szegmensnek, ami az ő nagy zenekari munkáira fókuszál. És így jött ez a három részes sorozat, hogy március vége, április elején mutattuk be az első nagy zenekari kollaborációt Miles Davis és Gil Evans között, ez volt ugye a Miles Ahead, ahogy te is említetted. Április végén bemutatkoztunk a második albummal, a Porgy and Bess-szel, és a kollaboráció harmadik albuma pedig a születésnapon hangzik majd el, a Sketches of Spain.
0: Most Juraj Bartos lesz a szólistátok, tulajdonképpen ő lesz Miles. Dolgoztatok már együtt?
1: Képzeld el, hogy nagyon érintőlegesen, tehát nagyon régóta ismerjük egymást, egy színpadon, egy produkcióban szerintem még nem álltunk.
0: Ez azért lepett meg, mert nagyon sokszor említetted már a nevét.
1: Igen, ő Szlovákiában egy nagyon ismert és nagyon elismert trombita művész. Egyrészt egy fantasztikus, klasszikus trombita virtuózis, tehát ő brandenburgi trombita versenyeket játszik. Emellett a Bratislava Hot Serenades elnevezésű tradicionális, kifejezetten archaizáló, tradicionális jazz játszó zenekarnak a megalkotója és vezetője, de emellett elképesztő, hogy még lead trombitásként is nagyon sok helyre hívják, illetve a modern jazz hangzásában is elképesztő minőségben képviseli ezt a hangszert.
0: Mennyiben más ez hangszerelésben?
1: Hát ezt elmesélem a hallgatóknak, ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor ez az ötlet megszületett, utána én gyakorlatilag kb. 3 hónapot töltöttem azzal, hogy a megfelelő forrásokat felkutassam, ahonnan ezeket a darabokat eredeti kottáikban fel lehet lelni. Egyébként ez úgy néz ki, hogy ha van egy kotta kiadó, akkor őt kell megkeresni, és tőlük kell bérelni gyakorlatilag a papírkottákat. És hogyha az ember kitölti az űrlapot, hogy mondjuk 200 főt befogadni képes helyen egy alkalommal eljátsza azt, akkor annak megszabnak egy árat, és hogyha azt én kifizetem, akkor jogosultá válok arra, hogy előadjam az ő kottáikból a darabot. Tehát ez nagyjából így szokott kinézni. Ezzel szemben ennél az anyagnál folyamatosan akadályokba ütköztem, és gyakorlatilag a mai napig nem kaptam arra választ, hogy a Sketches of Spain az hogyan és milyen forrásokból lehetne felelni. A Miles Aheadnek egy részét, a 70%-át játszottuk már korábban, a Porgyt is játszottuk már 2018-ban, ezekből megvoltak a kották, viszont a Miles Ahead utolsó 3 tételét azt nekem kellett a felvételek után leírni, és sajnos, vagy hála Istennek, ez csak nézőpont kérdése, a Sketches of Spain-ből sem volt semmiféle kották, úgyhogy kicsit egy ilyen kalákában Ávéd Jánossal, Bacsó Kristóffal, Subic Gáborral 4-en nekiálltunk, és leírtuk a hangszereléseket, a kompozíciókat, és tulajdonképpen a saját verziónkat fogjuk most eljátszani 26-án este 2-szer is.
0: Mielőtt feltenném a kérdést, hogy mit játszunk be a hallgatóknak, Miles Davis-t még nem teszitek félre, mert foglalkozni fogsz vele a folytatásban is, és akkor tekintsünk egy kicsit a jövőbe.
1: Hát Miles Davis nem nagyon lehet félretenni, de hogyha egész konkrétan válaszolnak arra a kérdésre, azt tudom mondani, hogy július 3-ától kezdve, 7 pénteken keresztül a Balaton felvidéken, Salföldön, a Káli Fecskében, a Szakcsi Jazz péntekek rendezvénysorozat keretein belül 4 Miles Davis és 3 John Coltrane albumot fogunk majd bemutatni. Ez nagyjából ugyanaz a struktúra lesz, mint amit egyébként a legendás albumok koncertjein hallhat tőlünk a közönség. Tehát az eredeti felállásokkal, az eredeti instrumentációkkal játsszuk majd el ezeket az albumokat. Illetve augusztus 20, 21 és 22-én a Szakcsi Jazz Fesztivál nyitó napján pedig nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy eljátszhatom a Gil Evans Miles Davis kollaboráció első közös alkotását, a Birth of the Cool című albumot. Ezt visszük majd a Modernát Orchestra muzsikusaival közösen színpadra.
0: A zeneválasztáshoz pedig az a javaslatom, hogy térjünk vissza a Sketches of Spain-hez, ami tehát május 26-án kedden 18 óra 30 perctől és 21 órától a BMC Opus Jazz Clubban hangzik fel. Természetesen csak pár percnyi bejátszásra lesz lehetőségünk.
1: Akkor hallgassuk meg a Sketches of Spain című album nyitó motivumait, hiszen ez egy 16 perces darab, ami nem más, mint Rodrigo Aranyuez koncertójának az Adagio tétele. Ez esetben Miles Davis játékával és Gil Evans hangszerelésében.

0: A Harmónia Jazzműhely jazz csillagvizsgálóját Pallai Péter indította azzal a céllal, hogy fiatal tehetségeket mutasson be a hallgató közönségnek. A szaxofonosoké a főszerep május 25-én hétfőn 20 órától, és egy fiatal művészt kérdezhetek, Fehér Melisszát, aki, hogyha jól tudom, egy picit azért össze is fogja ezt az estét.
1: Valamilyen téren igen, ugyanis a kísérőzenekart én választottam ki, de a szaxofonosokat a tanáraink.
0: Ez minden esetben így történik, ugye? Hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Konzervatórium tanárai jelölik ki, hogy kik legyenek ezeken az alkalmakon.
1: Igen, igen, és ez elég nehéz feladat, mert mindkét tanszakon rengeteg diák van, és mindenki nagyon jól fúj. Igazából nem teljesen tudom, hogy mi alapján választottak ki bennünket. Mi a Zeneakadémiáról mindketten elsősök vagyunk. Lehet, be is mutatom a tagokat, hogy kik fognak játszani.
0: Köszönöm.
1: A Zeneakadémiáról Berkó Domonkos és én fogunk érkezni a koncertre, mi mindketten elsősök vagyunk, a Bartók Konziból pedig Liska Lél Szilárd és Molnár Torda fog játszani. Lél, ő tizedikes, Torda, ő azt hiszem egy osztályjal felette jár, de indokolatlanul jól fúj, szóval nem hallatszik, hogy 11-es.
0: A kísérőkről is kérlek egy pár szót, hogyha te válogattad össze őket, akkor mi alapján tetted? Nyilván kell egy ritmus szekció, és ami jól megy a szaxofonosokhoz?
1: Igen, a doboknál Rigó Gábort hallhatják, a basszusgitárnál Csikó Dávidot, és a zongoránál pedig Mózes Bencét. Őket azért választottam, mert nagyon szeretek velük játszani, nagyon-nagyon tehetségesek, és Rigó Gábort leszámítva nem játszanak olyan sokat a fiúk, és gondoltam, hát akkor játszanak.
0: Abban segíts nekünk, hogy ti összebeszéltetek, hogy milyen témákat választatok?
1: Nem, ez így az egyénre van bízva. Igazából még annyira nem fixáltuk le, hogy mi lesz a műsor. Mindenki olyan számot fog játszani, amit ő szeretne.
0: Csak abban az esetben kell egyeztetnetek, hogyha együtt játszotok.
1: Igen, igen.
0: És mindenki külön leadta az alapcsapatnak azt, hogy melyik témákat választja? Van belelátásod, nyilván egy tólig határt kell találni idő miatt is.
1: Persze, igen, igen, van is egy közös csoportunk, és abba intézzük az e fajta ügyeket, és lesz is próbánk, szóval minden rendben lesz, és már nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet, mert azért nem mindennapi, hogy ennyi szaxofonos játszhat egy színpadon.
0: Eddig a összefogás, most kérdezlek téged személyesen, hogy te mi alapján választottál témát?
1: Egy kicsit bajba is voltam ezzel, mert most a Zeneakadémián pont most van a vizsgaidőszak, és nagyon sokféle irányba kell készülődni, szóval arra gondoltam, hogy lehet eljátszanám a vizsgaanyagomat, de aztán rájöttem, hogy van néhány saját számom, és lehet, hogy azok is el fognak hangzani. Most még itt több opció is lebeg a szemem előtt, de valószínűleg az egyik saját számomat el fogjuk játszani.
0: A Berklee College of Musicban volt lehetősége tanulni ösztöndíjjal, ami azért a mai zenészek szentélye. Mi az, amit tanultál?
1: A legfontosabb, amit tanultam, az zenekari órákon történt. Minden nap volt zenekari órám, a hétvégéket leszámítva. Azok voltak a legizgalmasabb órák, de volt főtárgy órám is, elméletórák is, csak nem sokat értettem belőlük, mert ugye angolul.
0: De a zene nyelve nemzetközi.
1: Igen, a zenekari órákon nem volt baj.
0: És összességében mit hoztál magaddal?
1: Nehéz, igazából egy nagyobb rálátást kaptam magamra. Az egyik az, hogy képes lehetek ilyen dolgokra is, hogy én egyedül kimegyek 5 hétre úgy valahova, hogy nem beszélem a nyelvet, de nagyon sok emberi dolgot is tanultam, hogy hogyan kell nyitottnak lenni, barátságosnak, meg hogy mennyire jó így együtt zenélni másokkal. Negatív tapasztalataim is voltak ezzel a show csinálással kapcsolatban, de összességében nagyon-nagyon sokat tanultam.
0: Minden esetre most kamatoztathatod a tudásodat, és akkor a Jazz Csillagvizsgálóban május 25-én hétfőn 20 órától veled kezdődik a koncert?
1: Nem. Úgy gondoltam, hogy ilyen öregségi sorrendbe mehetnénk, hogy elkezdi a legfiatalabb, és majd a legidősebb zárja a koncertet, szóval én 3. leszek.
0: Az öregségi sorrend már önmagában is érdekes ebben a konstellációban, de köszönöm szépen, hogy említetted. Mi legyen az a zene, amit meghallgatunk, és miért?
1: Most volt a zenekari vizsgám, és nagyon-nagyon a fülembe ment Roy Haynesnek a Summer Night című száma, és ez szerintem a hallgatóknak is tetszeni fog.

0: Essék szó bővebben a Jazz Mozaik végén egy lemez bemutatóról. Címe No Excuse, Grounding Jazz. Ezúttal is Weisz Gábor készítette interjúval ismerhetjük meg jobban a zenei szövetet.
1: Varga Bendegúz jazzdobossal beszélgetünk, még az év elején megjelent egy új LP, és ennek a Budapest Jazz Clubban volt bemutató koncertje, de ebből az anyagból érdekes módon utána jelenik meg a digitális formátum, és a digitális platformokon majd most az Opus Jazz Club beli koncert alkalmával az anyag. Az Opusban 21-én, csütörtökön 20 órakor lesz ez a koncert. Bendegúz, miért döntöttetek úgy, hogy először a vinil és utána a platform megjelenések?
2: Azt gondoltam, hogy így lesz egy történet a lemez körül, és a március 19-i Budapest Jazz Clubbeli koncert alkalmával tartottam szinte én is először kezemben a vinil lemez vagy LP-t, és azt hittem volna, hogy ez az anyag, ami szerintem nagyon minőségi és a szívemhez nagyon közel álló zenei anyag lett, ez a lehető legszebb formátumban is megjelenjen. Azt hiszem, hogy most az LP, a vinil lemez egyfajta reneszánszát kezdi élni, és szerettem volna, hogyha ilyen módon is a hallgatók vagy az érdeklődők, akik szeretik ezt a zenét, amit feldolgoztunk, azok fizikai formátumban is kezükbe foghassák ezt a lemezt. Egyébként már a nagy digitális platformokon már meghallgatható 4 szám a lemezünkről, mert az elmúlt időszakban 4 single jött ki már, és ezekhez kapcsolódóan a YouTube-on pedig ilyen live session videók is megjelentek. Ez a 4 szám mindegyik egy feldolgozás, hiszen ez a lemez egy koncepciólemez lett, ellentétben a első 2 lemezemmel, a 2018-ban megjelent Gold Moon és a 2023-ban megjelent Chasing Your Dreams című lemezeimmel, ami elsősorban saját számok, illetve zenekarom tagjainak kompozíciói szerepelnek. Tehát az a lemez, ami vinilben megjelent, és valóban május 22-én 0 órakor fog megjelenni a platformokon. Ez egy koncepciólemez lett, amely arról szól, hogy az általam nagyon szeretett és szívemhez közel álló grunge rock zenét dolgoztam át, modern mainstream formába igyekeztem megjeleníteni azokat a számokat, amelyeket egyébként a tínédzser korom vége fele egykor a legkedvesebb rockzenekarommal játszottam, amelynek tagja egyébként máig jó barátaim. Úgyhogy ez egyfajta visszatekintés, rockszámokról van szó, de mégis jazzbe átültetve. Ebben segítségemre voltak olyan nagyszerű művészek, akik hangszerelőként jelentek meg a lemez munkálataiban, mint Karosi Júlia, mint Szabó Dániel, a nagyszerű zongorista és zeneszerző, valamint Ávid János, szaxofonos művész, aki egyébként az egész lemezben rengeteg segítséget nyújtott, hogy ilyen minőségi formában meg tudjon jelenni ez a zene.
1: Emlékeim szerint itt férfi énekesekről van szó, viszont a te albumodon Koncz Kriszta, aki énekel elsősorban, igen, van egy olyan szám, ahol Komjáti Áron is besegít, igen, de miért választottad azt, hogy egy nő énekelje a férfi számokat?
2: Ott kezdeném, hogy a vinil lemezen 8 szám szerepel, a digitális megjelenésben majd egyel több, sőt, hát összesen 10 track lesz, ezen 9 szám, és ebből a 9-ből 6, amiben vissza is közreműködik, és a többi pedig instrumentális nóta maradt. Azt gondolom, hogy ez egyfajta nagyon érdekes választás, hiszen azért könnyebb talán egy női énekessel kiállnunk és újra gondolni ezeket a számokat. Mert ha férfi énekes lenne, mindenki elkezdené hasonlítgatni, akkor az eredetihez képest milyen, hogy énekelt Kurt Cobain, és akkor XY hogy énekel. De hogy egy nő formálja meg maga nőies módján ezeket a számokat, azt hiszem ez egy elvonatkoztatás, és nagyon jól áll a lemeznek.
1: Térjünk rá egy kicsit a koncertre is, hiszen látom az LP-n, hogy ez összesen majdnem 3-4 óra. Itt az Opus Jazz Clubban egészen biztos, hogy 2 szettes koncertek szoktak lenni. Tehát az előző albumaitokból is kiegészítitek ezt az anyagot majd?
2: Valójában ezen a lemezen a lemez formátum, talán azok a számok, tehát a stúdióban, hogy rögzítettük a számokat, szerintem azok valami kompaktabbak lettek, mint ahogy koncerteken játszunk ezt az anyagot. Már játszunk egy ideje, volt vele jó néhány koncert, tehát nem olyan rengeteg, de azt hiszem, hogy hosszabban adjuk el őket. Tehát az improvizációk hosszabbak, vannak közjátékok a számok között is hasonlók, de ettől függetlenül valóban egy régi számomat szoktuk játszani még, és esetleg ráadásnak még egy standardet is előadunk, hogyha úgy jön ki.
1: Még annyit jegyezzünk meg, hogy két nappal később szombaton Gödön is előadjátok ezt az anyagot, az Adi Klubban, este 6 órakor, úgyhogy ide is várjátok a közönséget. Ugyanezt az anyagot viszitek oda, tehát aki esetleg Gödi, az ne jöjjön már az Opuszban, inkább ott hallgassa meg.
2: Szerintem mind a két koncertre érdemes jönni, pláne a Gödieknek, mert mind a kettő nagyon jó lesz. Ugyanazt az anyagot adjuk elő gyakorlatilag. Annyi a különbség, hogy itt a lemezbemutató koncerten, az Opuszban, itt valóban azok lépnek föl velem színpadra, akik a lemezen is játszanak. Ávéd János nevét már említettem, természetesen ő sziporkázik ezen az albumon. Bögöti Ádám bőgőzik, és Komjáti Áron gitározik, és természetesen Koncz Kriszta énekel. Ehhez képest a két nappal későbbi Gödi koncerten két hangszert illetően lesz csere, Mester Dániel fog szaxofonozni, és Cseh Péter fog gitározni. Emiatt egyébként izgalmas, hiszen egészen különleges, ahogy ugyanazt a anyagot más emberekre adjuk elő, egy másik hozzáállással, egy másik művészi megközelítéssel, egy más arcolatot kapnak a zenék, úgyhogy talán ezért is érdemes eljönni mindkét koncertre.
1: Egy kérdésem még van, amit minden riport végén felteszek, hogy egy számot most a koncertek ajánlásaként hallgassunk meg, melyik legyen az.
2: Azt hiszem, talán azt a számot ajánlanám most, amely az első a lemezen. Ez a Smells Like Teen Spirit, a Nirvana-nak a klasszikus, ikonikus dala, amelyet Karosi Júlia hangszerelt. Azt hiszem, hogy ez remekül összegzi talán a lemeznek a karakterét, úgyhogy hallgassák szeretettel.

Néhány egyéb jazz programról: Tóth Viktor, Ajtai Péter és Hami Drake három ízben is fellép együtt mini turnén, az esemény címe Mesterem Hami Drake 70. Május 21-én este 7 órától Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban, május 22-én Hügellandhofban, Ausztriában, május 23-án pedig Ravaszdon a Pünkösdi Improvizációk együttléten hallhatja őket a közönség.

aztán a Budapest Jazz Clubban május 21-én a Rádió Café bemutatja Groovus, Borkó Attila, szaxofonon Dévényi Zoltán, gitáron Vinnai Csaba billentyűs hangszereken játszik, Mile László basszusgitáron, Csendes Péter pedig dobol. Pénteken pedig a Budapest Jazz Clubba újra világsztár érkezik, a Chris Potter vezette trió lép fel 19 órától és 21 órától. Szintén pénteken a Borbé műhely is fellép a Pesti Vigadóban este 7 órától, és a BMC Opus Jazz Clubban is lesz koncert május 22-én 20 órától. Az esemény címe Boa Noite Budapest.

0: Május 23-án szombaton 20 órától Horváth Tojás Gábor triója a Budapest Jazz Clubban ad koncertet, a BMC Opus Jazz Clubban szintén 20 órától különleges koncert lesz, Bacsik 100, Bacsik Elek emlékkoncert, ez Halpern László vezetésével valósul meg, illetve lesz egy másik emlékkoncert, Miles Davis 100, a Barabás Lőrinc Quartet, feat. Erik Trüfaz, május 26-án kedden 19 órától az A38 hajón kezdődik az esemény. Így ért véget a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A mai adás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották. A nyugovóra térőknek jó éjszakát, a fennmaradóknak további jó rádiózást kívánok.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Krisztián Stoker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Krassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új kormány egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Tegnap az Agrárkamara is az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását sürgette. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegnek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Csaknem 800 nyári gyermektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Fellép mások mellett a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Lotfi Begi, vasárnap pedig a Bagosi Brothers Company. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése, országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Most is országszerte napos gomoly felhős az idő, legfeljebb a középső területeken lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadán megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok várható.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Siriust, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. A zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat. Jó a zenei memória, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is. Tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez még egy ilyen kis forradalmi tett volt, mert most megint csak természetes, hogy a zeneiskolákban lehet tanulni szaxofonon, valahol jazz szaxofon is van már alapfokon. Volt egy nagyon cuki történet, hogy lejött a cselló tanár a fölöttünk lévő teremből, kopogott, kinyitotta az ajtót egy középkorú hölgy, és azt mondta, hogy ezt most azonnal fejezzük be, amit csinálunk, mert a gyerek nem akar csellózni, hanem azt akarja hallgatni, amit játszunk. Ez meg megerősített engem abban, hogy jó irányba kapizsgálok.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalta az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrajnában egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Zisrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevgy helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Az ukrán különleges műveleti erők szerint az olajfinomító a polgári szükségletek mellett üzemanyaggal látja el az orosz katonai repülést és több oroszországi katonai egységet. Bűnösnek találta az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót gondotlanságból elkövetett emberölés vádjában a párizsi felvételi bíróság a Rio de Janeiro és Párizs között 2009-ben lezuhant gép ügyében. Az ítélet szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a 228 köztük 5 magyar emberéletét követelő katasztrófáért, ezért a maximális 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A bíróság döntése megváltoztatta a 228-as elsőfokú felmentőítéletet, miután a szakértői jelentősek igazolták, hogy a cégek mulasztásai és a sebességmérő szondák hibái közvetlenül vezettek a tragédiához. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikái gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyvesorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Délután és holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható. A hétvégén akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét mindennapján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013 márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ki kell emeljem tanárom, a Kolman Gábort, aki úgy indította a velem való foglalkozást, az órákat, hogy adott nekem 3 darab lemez, és egyébként ez a 3 darab lemez így a mai napig úgy gondolom, hogy nagy hatással volt így az én zenei stílusom, és talán erre is, hogy pont a smooth jazznél kötöttem ki. Az egyik lemez az egyébként az 1993-as Marcus Miller lemez volt, ez a The Sun Don't Lie, ami egyébként ugye hivatalosan Miles Davisnek az utolsó vendégszereplése volt. Marcus Miller nagyon jobban volt Miles-szal, és az utolsó sávokat gyakorlatilag ezen a lemezen lehet hallani Miles-tól. A másik lemez a Incognitónak az 1993-as Positivity lemezem, hogy egy acid jazz kult lemez tulajdonképpen, ez egy nagyon nagy hatású album, és az 1986-os vagy 87-es Mike Stern lemez az volt még egy ilyen következő hatás tulajdonképpen, és ott ugye Bob Berg szaxofonjátéka volt, aki nagyon nagy hatással volt rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rengeteget kell amellett, hogy ezzel gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat, hallgatni, az a legeslegfontosabb, hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up to date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
7: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEF működése és fejlesztése terén is. Ahogy írta, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. A minisztérium a laktanyák és katonai objektumok fejlesztéséről a parancsnokok javaslatai alapján dönt majd. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére, Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál helyezték el az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegnek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Belencei tó térségében. A június 1 és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízi rendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti alsó rakpartot. 2-től hétköznap esténként, 7:30-től másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentesen marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csiráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el. Holnap is napos idő lesz, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet. 18 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
8: 1, 2, 3.
9: Minden nagy összecsapás előtt.
10: Ez azért nem játék.
9: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Vadarat tolláról, embert.
10: Kabátjáról.
9: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható. Közreműködik Daróczi Zsolt, Györfi Zsolt és Majsai Gábor.

kicsi idehaza. Honiból és Klájból akad itt is bőven elég. Jesse James-ek és Leroy Brown-ok már itt van is vannak rég. Hát jó ember, arccal a falnak és kezeket fel.

0: kereskedve fel. Egy hangot se hallja ide alé, mert a végén megharagszom még. Egy hangot se hallja ide alé, mert a végén megharagszom még.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen!

Attila, gyere! Olyan szépen játszik, romantikus gitáros.

micsoda este lesz. Nagyon szépen köszönjük!

Nagyon szépen köszönjük! Következő, a gyar!

0: Hölgyeim és uraim, a színpadon a színpad követe, Mojsai Gábor és a Debrecen Big Band.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Debrecen Big Band koncertjét, majd Mózes Tamara szóló estjét hallották. Közreműködött Daróczi Zsolt, Györfi Zsolt és Majsai Gábor. A felvételek a debreceni Békástónál, illetve a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2023. augusztus 3-án és 2018. február 16-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében az Avishai Cohen Trio koncertje hallható. Közreműködik Guy Moszkowicz és Ronnie Caspi.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében az Avishai Cohen Trio koncertjét hallották. Közreműködött Guy Moskovics és Ronny Caspi. A felvétel a Leverkuseni Jazz napokon készült 2024. november 3-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.